Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja?